0: A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén több képviselő is rákérdezett, hogy mikor kezdődik végre a Dobozi úti kerékpárút korszerűsítése. A beruházást korábban már bejelentették, a munkálatok azonban eddig nem indultak el. A felújítás a körforgalom és a kanyar közötti eddig érintetlen szakaszt érinti. A város a Modern Városok program keretében kapta meg a szükséges plusz forrást, majd két hónappal ezelőtt bejelentették, amint egy 2,1 kilométeres szakaszon 2,25 méter széles új kerékpárút épül összesen 562 millió forintból. A beruházás azonban azóta sem lépett látványosan előre, ami többekben kérdéseket vetett fel. A közgyűlésen Kiszay András önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy fontos lenne látni az ütemezést, hiszen a környéken élők és a kerékpárutat használók szeretnék tudni, mire számíthatnak. Szarvas Péter polgármester válaszában elmondta, a kivitelezővel már megkötötték a szerződést, és a munkaterületet is átadták számára. A Békés Csabai cégnek körülbelül egy éve lesz a feladatok elvégzésére. Jelenleg egyeztetések zajlanak, mivel a felújítás összetett folyamat, többek között közmű és busz megálló áthelyezést is igényel. A polgármester szerint a munkálatok várhatóan júniusban indulnak, a kivitelező előrejelzése alapján inkább a hónap második felében első lépésként bontással. A felújítás idején forgalomkorlátozásokra is lehet számítani, amelyek nem csak a kerékpárutat, hanem az autóutat is érintik. A városvezetés ígérete szerint lakossági tájékoztató is lesz, amelyből majd kiderül, hogy mikor, milyen lezárásokra és munkafázisokra kell számítani. Május 31-én nagy érdeklődés mellett tartotta meg hagyományos gyermeknapi rendezvényét a Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelye. A gazdag programkínálatnak köszönhetően családok százai választották kikapcsolódásnak helyszínéül a Körösvölgyi Állatparkot, ahol a természet közeli élmények, az állatok és a játékos foglalkozások egész nap nagy sikert arattak. Az Annaliget árnyas fáj alatt már délelőtt megtelt élettel az állatpark, a legkisebbeket a kerekítő baba-mama foglalkozás várta, a nagyobbakat pedig pónilovaglással, kézműveskedéssel, népi játékokkal felszerelt fakörhintával próbálhatták ki ügyességüket. A traktor selfie és az íjászat is sok látogatót vonzott. A Csáki kastélyhoz vezető sétányt egész nap színesítették az aszfalt kréta rajzverseny alkotásai. A szarvasi rendőrkapitányság is kitelepült, gyermekfoglalkoztatóval és egy valódi rendőrautóval, amelybe be is lehetett ülni. A programok között kiemelt szerepet kaptak az állatokhoz kapcsolódó látványos bemutatók, a teknős fürdetés, a hollogik a pákóval foglalkozás, a játék Hannával, a rókalánnyal, valamint a vaddisznók dagonyázásának megfigyelése egyaránt sok mosolyt csalt a gyerekek és felnőttek arcára. Az állatsimogató és a kölyök zug játszótér egész nap népszerű helyszín maradt. A gyermeknap egy új kaland kezdetét is jelentette, hiszen ezen a napon indult el a Rejtélyek a Bagolykapun túl idei fejezete, a Hangya ösvényeken című nyomozójáték. A résztvevők Morzsa Marcival, a kis gyepi hangyával együtt eredhettek az elveszett hangya királynő nyomába, miközben a hangyák különleges világáról is sok érdekességet megtudhattak. A játék első napján már számos lelkes nyomozó teljesítette sikeresen a küldetést. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a természet és az élményszerű ismeretszerzés kiválóan ötvözhető a családi kikapcsolódással. A Körösvölgyi Állatpark a nyári időszakban is várja látogatóit. A Békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén a közvilágítás is napirendre került, ahol döntés született egy új beszerzési eljárás megindításáról. Szarvas Péter polgármester az ülés után arról beszélt, hogy a város számára kiemelten fontos feladat a közvilágítási hálózat elemeinek, köztük mintegy 12 ezer lámpatestnek az üzemeltetése, karbantartása, felügyelete is ellenőrzése. Felidézte, hogy a jelenleg érvényes vállalkozói szerződés jövő év májusában lejár, ezért szükségessé vált egy új eljárás elindítása. A tervek szerint a kiválasztott céggel 36 hónapra, vagyis 3 évre kötnek majd megállapodást. A polgármester közölte, a hálózat működtetésére és karbantartására évente 50-60 millió forintot kell fordítani, még magára a közvilágításra 300 millió forintot költ a város. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Új időközi választás a Békés Csabai 7-es körzetben. Biológiai szúnyoggyérítés kezdődik a megyei holtágaknál. Tehetségpaletta elindult a program Békésvár megyében is. Karibi diákok érkeztek a belvárba az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Békés Csaba helyi választási bizottság döntése alapján időközi önkormányzati képviselő választást tartanak 2026. július 26-án a város 7-es számú egyéni választókerületében, miután Budóczi István képviselő lemondott. A választás a 26, 27, 28, 29 és 39-es szavazókör területét érinti. A körzethez tartozó utcák és címek között szerepel többek között az Andrássy út érintett szakasza, a Bánszky utca, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kazinci utca és lakótelep, a Kinizsi utca, a Kossuth tér, a Munkácsi tér, a Szent István tér, valamint számos további utca is köz. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak június 5-ig postázza az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét. A szavazókörű beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltek ajánlása 2026. június 6-a és 22-e között lehetséges a helyi választási irodától igényelhető ajánlóíveken. Az iroda ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatalban érhető el, a Szent István tér 7 földszint 36-ban, vagy telefonszámon is lehet segítséget kérni a 66-os körzet 523-810-es számon. A tájékoztatást a helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel adta. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a jövő héten biológiai szúnyogírtást végeznek a Békésvár megyében található holtágoknál. A hivatal közölte, hogy az idei meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki jelentős szúnyogártalom. Bár az elmúlt hetek záporai helyenként kedvező élőhelyeket hoztak létre a lárváknak, a csípőszúnyogok csak elszórtan jelentek meg. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az elmúlt hetekben a nagyobb tenyészőhelyeken már zajlott a biológiai lárvagyérítés, de a szokásosnál kisebb területeken volt erre szükség. A folyók holtágainál és az állandó vizek növényzettel borított szegélyein légi és földi technológiával jutották a vízbe azt a biológiai készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A következő napokban mintegy 150 hektárnyi vízfelületet kezelnek majd Békésvár megyében, a készítményt repülőgépről jutatják a holtágakba, áll a közleményben. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot, amelynek célja a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek és alkotók szakmai támogatása, valamint az utánpótlás nevelés ösztönzése. A program első Békésvár megyei állomását Vésztőn tartották. A kezdeményezés lehetőséget adott tehetséges amatőr művészeknek a bemutatkozásra és fejlődésre, miközben erősíti a helyi közösségeket és segíti a kulturális értékek továbbadását. A szervezők kiemelték, hogy az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte és a Kárpát-medence több térségében tartanak területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Ezeken az eseményeken az amatőr alkotók és közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. A Tehetség Paletta idei évadában két fő kategóriában előadó művészet és alkotó művészet összesen 11 művészeti ágban érkeztek jelentkezések. A Vésztői Sinka István Művelődési Központ és Névfőiskola adott otthont az első bemutatkozásnak, ahol önálló kiállítások és előadó művészeti produkciók is helyet kaptak. A közönség tánc, vers és prózamondó előadásokat, valamint színjátszó és bábjáték produkciókat láthatott. A programra 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 hazai, 150 pedig határon túli alkotótól. Békésvár megyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott. A térség legnépszerűbb kategóriái a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak.

0: A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium évelején még a Karib térségben járt több diák és pedagógus utazott a Franciaországhoz tartozó Martinique-szigetre, ahol megismerkedtek az ottani oktatással és a környék látnivalóival. Most pedig a program folytatásaként az ottani fiatalok érkeztek Békés Csabára, akik több napot töltenek a városban és környékén. A Belvár főigazgatója dr. Malatyinszky Anita elmondta, hogy a vendég diákok délelőtt tanórákon vesznek részt, délután pedig különböző programokat szerveznek számukra. A hétfői nap különösen tartalmas volt, délelőtt az intézményben ünnepélyes fogadással köszöntötték őket, délután pedig megismerkedtek Békés Csaba értékeivel. A Városháza dísztermét Varga Tamás alpolgármester mutatta be a csoportnak, akik így a helyi kulturális és történelmi örökségbe is betekintést nyerhettek. A legendássá vált Sanyi Kakas szobrának támogatói továbbra sem adják fel, demonstrációt szerveznek azért, hogy az emlékmű a város szívében a Munkácsi téren kapjon helyet, ne pedig a piacon. A szervezők közölték, hogy a rendőrség engedélyezte a megmozdulást. Sanyi Kakas története az elmúlt években vált fogalommá Békés Csabán. A különleges sorsú állat sok helyi lakost megérintett, és sokan úgy vélik, hogy a város egyik sajátos jelképe lett. Ezért merült fel a szobor állítás ötlete, ám a helyszín kijelölése komoly vitákat váltott ki. A támogatók szerint Sanyi helye a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismerté és kedvelté, ott teremtett közösséget. Úgy fogalmaztak, hogy méltatlan lenne a szobrot kevésbé frekventált helyre száműzni. Petíciót is benyújtottak, amelyben hangsúlyozták, hogy a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor ne zavarja a mártír emlékmű látványát. A városvezetés azonban elutasította a kezdeményezést. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy szerinte jó döntés született, amikor a piacot jelölték ki helyszínként, hiszen ott naponta több ezren fordulnak meg. Tisztában van vele, hogy sokan a Munkácsi térre szeretnék a szobrot, de a városképi és szakmai szempontokat is figyelembe kellett venni. Azt is jelezte, hogy ha az új körülmény merül fel, például tartósabb anyagból készülne az alkotás, akkor ismét napirendre kerülhet az ügy. A demonstráció szervezői arra kérik a békés csabaiakat, hogy minél többen vegyenek részt a békés kultúrált megmozduláson, amelynek célja az ügy támogatása. Önkéntest is várnak, akik kitűzővel segítenék a rendfenntartást. A szervezők nevében Kormányos Lajos úgy fogalmazott, amit megtehettek, megtettek, most a város lakóin a sor, hogy megmutassák, mennyire fontos számukra a szobor helye, és az ügyre Isten áldását is kérte. Korábban már beszámoltunk arról, hogy nyugdíjba vonul a népszerű békés csabai háziorvos dr. Róka Miklós, és felmerült az is, hogy kiveszi át a körzetét. Most döntés született a rendelő átalakításáról is. Dr. Róka Miklós korábban bejelentette, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvosnak adja át. A felek ezzel kapcsolatban már előszerződést is kötöttek, amely június 1-én lépett hatályba. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón közölte, hogy a kettes számú körzetben az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Az új háziorvos számára egy 130 négyzetméteres rendelőt alakítanak ki a Mokri utcában. Az illetékes bizottság a napokban döntött az ingatlan átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, kiválasztották a kivitelezőt is. A munkát egy békés csabai cég végezheti el 12 millió forintos ajánlattal, a határidőt pedig június 30-ában állapították meg.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszok Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Nagyari Horváth Gábor Borcsai Díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. De ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élni, át kell szellemülnie.
1: És a hangja, így kerül bele a belső fénye a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika,
1: ott festetted őket, vagy pedig már itthon a műteremben? Szoktál egyébként itt ez a plenár festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenár festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már van egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk munkácsi annak
2: idején? Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar David Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő itt a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament a műterembe. Festette a tájképét. Nem a szabad ég. Az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, amikor egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
2: Hazamás a műterembe, és megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúk tojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Start Rádió.
1: A régi korok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott te bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
2: majd
1: igazából
2: fogják látni, és
1: megtudni.
2: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem nagyon jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye az asszonyok tudják is, milyen más egy olyanból tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a Zöldföld. Uh-huh. Amikor ilyen pont hőskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a Zöldföld bányák, kiürült, kész, vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy ő egy Zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az ellentét, komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életű, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóban kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor már így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Az, hogy mi van benne? Hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
1: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpen?
2: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titán fehér, az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
1: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
2: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
1: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
2: Tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelyben kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri Horváth kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: Rádió.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
2: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja, ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részese veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden, és amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a meg is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányba nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis, hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve, nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögömből lesz. Még sok évtized van, hogy még újabb és újabb tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adja, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégis csak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, mint a fejemben van egy három gráciaszerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van szó, nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon meglát, és mondom, ez így van. Hogy már akkor egy nagyon kialakult erőteljes a plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, sejtődő gyermek, aki profilálisz. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog a jövőben festeni.
1: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
2: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, vagy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak ez olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minden jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár, ha nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből szeret sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mint a pulzán ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamennyi ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztossággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
1: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen Blue Chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom, eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemi közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
1: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Kézművészeti Főiskolán, mint ha már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választa ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa, Bukor Tibor, az én mesterem volt. és így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gály József mesterrel azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gály József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Esthajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
3: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésváról, egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József munkásidős festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én az alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színejava.
0: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsai Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete, viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, már igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másról nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv. Ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a II. Világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte, és nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hívta, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni, és akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van.

0: a Jézus szíve temploma, Jézus tanítványa.
1: Patai László festette a Jaminai Jézus szíve templomnak a szekkóit.
0: Tulajdonképpen így együtt tanulta a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, ki kéne adni egy könyvet, és megkészült a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni, hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
0: Én megvan, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is lapra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleássam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészet történelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
0: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. És nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak, nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé és kísérletezzek és játszak. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere, hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy. Verrocchiónak ugye milyen tanítványai voltak? Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester, Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek, és az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban. Ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
1: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
0: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itthon, hanem...
1: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
0: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Annabella, aki designer, és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktori iskolás grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte, neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Én sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízok benne, hogy nagyon sok lesz.
1: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
0: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
1: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, vett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
0: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
1: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
0: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
1: Jó, de van, aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
0: Nincs rá recept.
1: Tehát, hogy nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
0: Lélekben, igen, és én úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lettem, ahol jutni még gyerekkoromban. Volt hogy hívják a repülőknek a...
1: Jeszti
0: Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni? Elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
0: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
0: Így van is.
1: És lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
0: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Start Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában, a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adat

között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselő

bevételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel, még a jogszabály parlamenti

0: Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elhagytuk 6 órát, ez itt bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel együtt kezdhetjük a hétvégét. Lazítunk, pihenünk, közben hozom a jó dalokat. Ennél több nem is kell.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a szombat reggelt, és itt a Start Rádió. Június 6-a van a Norbertek és a Szintiák névnapja. Nekik sok boldogságot kívánok. Velük együtt ünnepelnek egyébként bizonyos Kolosok, Klaudiák, Felíciák és Gilbertek is tarthatják ma a névnapjukat.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, hamarosan 7 óra, ami azt jelenti, hogy kollégáim már készítik össze a legfrissebb információkat, mi pedig ezeket hamarosan meghallgathatjuk. A következő órában én is hozok aktuális információkat, friss híreket és jó zenéket, úgyhogy köszönöm, hogyha együtt rádiózhatunk.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető

mozgásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 000-re emelkedett. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi,

0: uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak, lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője és az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: múlt már 7 óra. Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, hasznos információkkal a hétvégére, és természetesen csak úgy lazulósan jó dalokkal.
1: Sok

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
5: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

about the sucker DJ. So listen, what I'm

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió. Nézegettem a hosszú távú előrejelzést, azért a kánikula várat még magára. Talán majd a hónap második felében ismételten tartósan 30 fok fölé mehetnek a hőmérsékleti értékek.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok, június 6-án. 1944-ben ezen a napon a szövetséges erők megkezdték a normandiai partra szállást. A napot D-Day kódnévvel illették. Ezen a napon 68-ban Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. 1827-ben pedig ezen a napon megtartották az első lóversenyt Pesten.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: reggelt itt a Start Rádió. Hamarosan 8 óra lesz. Kitartást kívánok annak, aki esetleg a hétvégén is dolgozna, a többieknek meg lassacskán jó ébredezést. 8 és 9 óra között is azok aktuális információkat, híreket, érdekességeket, úgyhogy mindenképpen érdemes a Start Rádiót hallgatni.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Elmúlt 8 óra, ez itt bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel jó reggelt, jó rádiózást, hasznos információkkal, hírekkel ebben az órában, és természetesen rengeteg jó zenével a hétvégi lazítás mellé.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, díjmentessé vált a vízum Sri Lankára azoknak az utazóknak, akik a kijelölt 40 országból érkeznek. Ők 30 napig ingyen tartózkodhatnak az országban, az Euronews szerint.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, kevésbé intenzív és izgalmas mérkőzésekre számít az idei foci VB-n egy francia kutató, Paquito Bernand. A Nemzeti Sport szerint ő úgy véli, hogy a hőség, a magas páratartalom és a légszennyezettség ronthatja a játékosok teljesítményét.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: Én

0: reggelt itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, amivel én már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt vagyok, ma is a délelőtt utolsó 2x60 percében. Hozom a jó zenéket és az érdekes információkat, rádiózunk együtt a délelőtt utolsó két órájában ma is.
1: Napi Laza, vedd könnyedén, Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Rádió. Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Show zene és még több a Start Rádión a napilaza, szól néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket hoztam. 1827-ben például a mai napon tartották meg az első lóversenyt Pesten, illetve 1853 e napján született Vágó Pál festőművész, aki nagyméretű történelmi képeket festett, dolgozott a Feszti körképen is például. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több. A Start Rádión a napi laza szól. A következő órában is itt vagyok, lassan az első 60 percünk végéhez érünk. Nagy meleg, nagy hőség vár ránk a következő napokban is. Az UV védelem és a fényvédelem nagyon fontos mostantól. Hajnalban is 18-20 fokokat lehet mérni, erre készüljünk. Én pedig a következő órában is készültem sok jó dallal.

0: Egytől a Start Rádión a Napilaza szól, ebben az órában is foglalkozunk a tüdőnkkel és annak egészségének megőrzésével, szakemberi vélemények alapján nem sokára ez jön majd, rádiózunk együtt ebben a 60 percben is.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Az egyik leggyakoribb krónikus tüdőbetegség az aszma szakemberek szerint, amely nagyobb százalékban a gyermekek körében fordul elő, és akkor előre haladtával akár enyhülhet is. Kialakulásáért genetikai tényezők és környezeti ártalmak egyaránt felelősek. A betegek nehezen kapnak levegőt, a tünetek rendszerint hirtelen kialakuló, úgynevezett aszmás rohamok alatt jelentkeznek, de szerencsére ez az állapot hörgőtágító gyógyszerek alkalmazásával gyorsan csökkenthető, teljesen megszüntethető. Ehhez azonban fontos, hogy a betegek mindig maguknál tartsák a rohamoldó készítményeiket, hogyha valaki rosszul van az utcán, rajta is segíthetünk akár egy ilyennel.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól, vagyis szólt, ugyanis a műsor végéhez értünk ma is. Én köszönöm, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük fel jó zenékkel és hasznos infókkal. További szép napot kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 6-a szombat, déli 12 óra van. Új bérlő költözhet az egykori lencsési postára. Megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Békés Csabán. Gyertyagyújtással emlékeztek a szolgálat közben elhunyt motoros rendőrre. Karibi diákok töltöttek több napot Békés Csabán az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Fejér Géza tér 2 szám alatti korábban postaként működő épület 2022 őszén zárt be, és azóta is üresen állt. A Békés Csabai képviselőtestület májusi közgyűlésén döntött az évek óta húzódó ügy lezárásáról. Az ingatlant a Bétel alapítvány veheti bérbe. A testület hosszasan tárgyalta az épület sorsát, mivel az elmúlt 4 évben több elképzelés is felmerült a hasznosítására. Időközben a Bétel alapítvány is jelezte igényét az ingatlanra. A kuratórium elnöke Bonnyai Sándor elmondta, hogy az alapítvány 32 éve működteti a Gadaraházat, amely mentális nehézségekkel élő békéscsabaiak számára nyújt nappali és közösségi ellátást. Kifejtette, hogy a jelenlegi Becsei utcai ingatlan 2 éve eladóvá vált, megvásárolni nem tudták, ezért új helyet kerestek. Hozzátette, hogy az önkormányzattal együttműködve számos épületet megtekintettek, de egyik sem bizonyult megfelelőnek a szociális ellátás feltételeihez. A képviselőtestület végül 10 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta az alapítvány kérelmét. Az új helyszínen továbbra is nappali ellátás működik majd. Ehhez mintegy 5,5 millió forint értékű átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forint bérleti díjat fizet, és vállalja az egyéb költségek finanszírozását is. A Gadaraház eddig is széles körű szolgáltatásokat kínált, amelyeket teljes egészében át szeretnének költöztetni az új épületbe. Az intézmény vezető Fazekas Mucsi Katalin összefoglalása szerint a ház minden érdeklődő előtt nyitva áll, és a segítő beszélgetések mellett rendszeres közösségi programokat szerveznek, élményfestést, női kört, moziklubot, társasjátékesteket, kézműves foglalkozást. Hangsúlyozta, hogy a megelőzés is fontos része a munkának. Óvodákba, iskolákba, városi rendezvényekre járnak, ahol testi-lelki egészség megőrzésére hívják fel a figyelmet. Bonnyai Sándor közölte, hogy várhatóan év végéig birtokba veszik az új helyszínt, és megkezdik működésüket a lencsési lakótelep központjában. Békés Csaba önkormányzata csütörtökön este tartott megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én. Az ünnepséget a Trianon emlékműnél rendezték meg, ahol dr. Csajányi Melinda, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és AMK főigazgatója mondott beszédet. A főigazgató arról beszélt, vajon gondolnak-e időnként a dédszülőkre, azokra, akiknek már fényképei sincsenek a családi albumokban, és akiknek történetei is csak halványan maradtak fent a családi emlékezetben. Felidézte, szerinte azért fontos foglalkozni az elődök múltjával, mert amilyenek vagyunk, az tőlük, miattuk és általuk alakult így, és ezt adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Úgy fogalmazott, a jelenünk az ő jelenük folytatása. Beszédében kitért arra is, hogy egykor feldarabolták a nemzettestet, és bár mára mindegy, miért történt, a következményei máig hatnak. Úgy fogalmazott, hogy eleink nem tudtak védekezni, és ez olyan volt, mint egy rossz álom, amelyben menekülni kellene, de a mély sár nem engedi a futást. Hozzátette, ha létezik nemzeti színű trauma, annak hatása nem tűnhet el nyomtalanul. A haza szerinte közös múlt és közös választott jövő, amelynek lenyomatait együtt őrizzük. Úgy vélte, hogy aki elhagyja az országot, a nemzeti múlt hatásai alól még generációkon át sem tud teljesen szabadulni. Az ünnepségen közreműködött a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium kórusa és vonós kamarazenekara. A program végén a résztvevők koszorúkat helyeztek el a Trianon emlékműnél, tisztelegve a 106 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke előtt. A városvezetés, a pártok képviselői, civil szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok tagjai és a diák önkormányzat képviselői is lerótták kegyeletüket.

0: Csendes megemlékezést tartottak csütörtökön este Békés Csabán, ahol gyertyát gyújtva rótták le tiszteletüket a szerdán elhunyt motoros rendőr előtt, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság épülete előtt. A 7:30-ra meghirdetett megemlékezésre a gyászoló család, barátok és kollégák érkeztek, akik mécseseket helyeztek el az elhunyt fényképe mellett. A rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok szerdán délelőtt szolgálatteljesítés közben vesztette életét Mékerék közelében. A motorral közlekedő rendőr egy személyautóval ütközött, az autót egy nő vezette, mellette kisgyermeke utazott. Szöllősi Tamást 15 éve nevezték ki rendőrnek, tavaly év végén elismerést kapott a Magyar Autóklub helyi vezetésétől, május 1-én pedig a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették rendőrzászlóssá. Csütörtökön a rendőrség közösségi oldalán jelent meg a felhívás, amelyben gyűjtést indítottak a tragikusan elhunyt rendőr családja számára. A zászlós felesége és két kisgyermeke maradt hátra, akiknek most nem csak a pótolhatatlan veszteséggel, hanem a mindennapok nehézségeivel is meg kell küzdeniük. A kezdeményezés szervezői azt írták, minden felajánlás, bármilyen összegű is, segítséget jelent a családnak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Az adományokat közvetlenül a feleség bankszámlájára lehet utalni. Több ezer kilométerről a Karib-tenger térségéből érkeztek fiatalok Békés Csabára. A Franciaországhoz tartozó Martinique szigetéről jött diákcsoport több napot töltött a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban egy Erasmus program keretében. Délelőtt részt vettek tanórákon, délután pedig felfedezték a várost és környékét, miközben élményeikről, a Békés Csabaiakról és a két ország közötti különbségekről is meséltek. A belvár tanulói év elején viszonozták a kapcsolatot, akkor ők utaztak Martinique szigetére, ahol a helyi Szentpéri intézményben jártak órákra és megismerték a térség sajátosságait. Elmondásuk szerint a szigeten egész évben 22-28 fok közötti hőmérséklet jellemző, magas páratartalommal, sok csapadékkal, amit a közeli vulkán is befolyásol. A mostani látogatás során 12 martiniki diák érkezett két kísérőtanárral. Fogadásukra a belvárban több információs tablót is helyeztek ki, amelyek bemutatták a sziget történetét és nevezetességeit. Ezekből kiderül például, hogy a Montpellier vulkán 1902-es kitörése több ezer áldozatot követelt, látványosságok között pedig szerepelt az állatkert és a botanikus kert is. A vendégdiákok magyar, matematika, angol, francia, német földrajz, rajz, technika és testnevelés órákon vettek részt, mondta el dr. Sidóné Molnár Ildikó, a belvár angoltanára. A fiatalok Békés Csaba értékeit is megismerték. Ellátogattak Gyulára, ahol a várat tekintették meg, pénteken pedig Budapestet fedezték fel, mielőtt szombaton hazautaztak. A pedagógus kiemelte, hogy a belvár tanulói rendkívül befogadóak voltak, nem csak a gimnazisták, hanem az általános iskola felső tagozatosai is találkozhattak a vendégekkel, és angol nyelven beszélgethettek velük a szünetekben. A Békés Csabai diákok ajándékokkal kedveskedtek a karibi vendégeknek, és szinte versengtek azért, hogy az udvaron együtt játszhassanak velük. Friss cseresznyét vittek a napokban a sarkadi óvodákba, miután ismét bőséges termés várható az önkormányzat gyümölcsös kertjében. A kertet még 2014-ben alakították ki a Start munka mintaprogram részeként az Evreskert utcában. A másfél hektáros területen mintegy 650 gyümölcsfa áll, cseresznye, megy, alma, körte, szilva és barack, amelyek évről évre szép termést hoznak. Jelenleg a cseresznye és a megy szüretelése zajlik. A friss gyümölcsből ezúttal is jutott a sarkadi óvodákba. A gyerekeknek dr. Mokán is István polgármester és Borbély Andorné ügyintéző adta át az ajándékot, számolt be róla a város közösségi oldala. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat gyümölcsös kertben valódi értékteremtő munka folyik, amit a mostani termés is bizonyít. Kiemelte a közfoglalkoztatási program és a városi mezőgazdasági program áldozatos munkáját. Borbély Andorné hozzátette, hogy nem csak a cseresznye és a megy ígérkezik bőségesnek, az alma, a körte és a szilva termés is. Ezekből a gyümölcsökből szintén jut majd az óvodákba, valamint az időseket ellát intézményekbe. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor
6: a Start Rádióban.
5: Imádom,
6: milyen
5: jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! A páromnak, Anitának szeretnék küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Legyen csoda szép a hétvégéd, írta mindezt Zoli.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrőt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
0: Sportrádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, a nagymamánknak, Marikának szeretnénk küldeni egy dalt. Köszönjük a sok szeretetet és a hétvégi ebédeket. Jó egészséget és szép hétvégét kívánunk, Kovács család.

Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok! Egy zenét szeretnék kérni minden horgásznak, aki a hétvégét a vízparton tölti. Sok kapást, kellemes időt és jó pihenést kívánunk. Írta mindezt Tibi és a többiek.

0: rádiós zene és még több. És ma június 6-a szombat van, sok boldogságot kívánunk Norbert és Cynthia nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Bájo Lex magyar énekes dalszerző. Szintén ma ünnepel Brunner Márta magyar színésznő, és szintén ezen a napon ünnepli születésnapját Nagy Anna Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Holnap a maximum 25 és 30 fok között valószínű.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Start Radio, sok zene és még több. És ma június 6-a, szombat van, sok boldogságot kívánunk Norbert és Cynthia nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Az évből egyébként még 208 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 199 évvel ezelőtt megtartották az első lóversenyt Pesten. És egy zenei érdekesség, 61 évvel ezelőtt ezen a napon a Rolling Stones megjelentette Satisfaction című számát. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: még több. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrőt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
7: Start

0: Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje, köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem a problémák okozzák a stresszt, a problémához való hozzáállásod okozza a stresszt. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán. Még ebben az órában jön Martin Harkettől az I'm Divine, itt lesz David Bowie, a The Cure és Jimmy Cliff egy-egy dalap. Kermes délutánt, jó hétvégét, a Common Arts-szal kezdünk. Már is szól a Tomorrow.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
8: Start Radio. Start.

Rádiós tart a 98.4-en. A következő hír pont olyan, mint egy Elton John dal refrénje lenne. Sydneyben történt, hogy egy kedves nagypapa, már filmes jelenet, bekopogtatott a bölcsödében, hogy hazavigye a kisunokát. Napközben az összes gyerek az állambirodalmában volt, a szoba félhomályos, mint egy romantikus klipben, és hopp, a bácsi egyszerűen felkapott egy alvó gyereket, csak aztán kiderült, hogy nem a sajátját. Amikor a mama odalépett a bölcsöde ajtajába, már csak az üres bölcsöt látta. A jó öreg nagypapa hát teljesen összetört, mondta a felesége. Gyorsan visszavittem a gyereket, amint rájöttem a hibájára, és most jön majd a vizsgálat. Az illetékes hatóság vizsgálódik, a gondozót felfüggesztették, a bölcsöde pedig elszigetelt esetnek minősített a dolgot. Van bocsánatkérés és meg friss biztonsági protokoll, sorszámkártyákkal, fotóval, aláírással, mint egy VIP koncert belépő. A hír eredetét az Indexen olvastuk.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most kapaszkodjatok meg, a Holdról érkeztek hírek, a NASA atomreaktort épít a Holdra, és ez nem vicc, nem csak a Holdra akarunk visszatérni, hanem azt szeretnénk, hogy az éjszakai holdbázison se fogjon el az áram. És miért pont most? Hát mert Kína és Oroszország már a fejlesztésükön dolgozik, na ez tényleg új szint. A cél régen 40 kilowatt volt a terv, most viszont már 100 kilowattal számolnak, elég lenne körülbelül 80 magyar háztartás energiaigényét fedezni. A nagy cél 2030-ig legyen ott áram, szóval a Holdra nem csak a lábnyomot hagynánk, hanem egy mini Hold atomreaktort is.

Sportrádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy Magyar

hogy Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvert Ukrajnába. A miniszterelnök hozzátette, hogy jól haladnak a technikai egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogairól, és ha a tárgyalások

0: Balesetnek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön ütemben két lépcsőben javasolná a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatát. Bár a kormány még nem tárgyalta a kérdést, a tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02:5 ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Mikától a Grace Kelly, hallatjuk a Simple Red, a Laru és Hevesi Tamás egy-egy dalát. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a starton Sandrával folytatjuk itt az In the Heat of the Night.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
5: Sok a szene.

mostól, ez a 984-en van egy hírem, amit garantáltan leesik az állat. Megépült a világ legnagyobb hangszórója, egy német cég műve, és akkor, hogy simán eltűnnél mellette. A cucc több mint 2,5 méter átmérőjű, és olyan mély hangokat ad ki, amit már nem is igazán hallasz, csak érzed, hogy belermeg a padló és a mellkasod. Ennek a hangszórónak a súlya több mint 200 kg, szóval ez nem egy csomagtartóba való, vagy a kerti buliba, inkább mozi szobákba, gazdag milliómosok nappaliába. Az ára még titok, de abban biztos lehet, hogy ha egyszer megszólal, a szomszéd biztos nem fog kopogni, mert ő is éppen repül a falról.

Kellemes tart a 98.4-en. Volt egyszer egy brit ember, James Havers, aki 2013-ban egy igazán brutálisan rossz döntést hozott. Kidobott a szemétbe egy merev lemezt, ami 8000 bitcoin volt. Akkoriban senki sem sejtette, hogy egy ekkora kincs hever majd a kukában, mostani értéken körülbelül 317 milliárd forint lehetne. Azóta Havers nem adta fel, hosszú évekig átkutatott egy nagy szeméttelepet Newport mellett Wellsben, de a terület hatalmas, a halom 15 méteres, több százezer tonna szemét között kellene valahol megtalálni azt a merevlemezt. A városvezetés viszont nem engedte neki, hogy rendesen kutasson, környezeti és pénzügyi aggályokra hivatkoztak. Most ott tartunk, hogy James Havers feladta a keresést. A merevlemez lehet, hogy még mindig ott hever valahol, lehet, hogy valaki már megtalálta, vagy talán örökre eltűnt. De az biztos, hogy ez az egyik legvadabb kriptokaland, amit valaha hallottunk.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztérium

0: tudta, hogy a magyar boltok polcain a vaj és a joghurt 60-70%-a már importból származik, ami ellen a hazai termelők rendkívül nehezen tudnak védekezni. A szervezet szerint a megoldást az jelenteni, ha az alapvető tejtermékek esetében a hazai árut részesítenék előnybe, valamint ha a részben adófizetői pénzből fenntartott közétkeztetésbe és a megújulásra szoruló iskolatej programba is több magyar termék kerülne. Közigazgatási eljárást indított a Fejér megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2,5 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hallhatjuk az Ashtől a Burn Baby Burnt, itt lesz majd Jennifer Page, a Kiss és az Azok a fiúk egy-egy dala is. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton, a Yes következik itt az Owner of a Lonely Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: In the place to be, this one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

János Tarta 98.4-en. Na tessék, kiderült, hogy nem csak a nyaralási kedvünk nő meg a nyáron, hanem a hajunk is, sőt a körmünk is gyorsabban nő, mint hogyha csak versenyezne a fagylalt oldással. A tudósok szerint ennek az oka a meleg. A hőség felpörgeti a vérkeringést a fejbőrben, így több tápanyag jut a hajhagymákhoz. Más szóval a nyári napsütés nem csak a bőrünket barnítja, hanem a frizuránkat is turbó üzemmódba kapcsolja. Egy apró érdekesség, a körmök közül a középső és a gyűrűsúly körme nő a leggyorsabban, úgyhogy ha úgy érzed, hogy túl gyakran kell fodrászhoz járnod, vagy körmöst hívnod a strandra, ne csodálkozz, ez a természet nyári extra szolgáltatása.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön majd Chris Isaak és a Blue Hotel. Hallatjuk majd Lee Marlint, Charlie-t és az OMD-t is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot. Benne Rick Astley, itt a Whenever You Need Somebody.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na kérem szépen, Amerikában most nem csak a szörfdeszkák, de a kutyafarkak is csapkodtak a vízben, ugyanis Kaliforniában megrendezték a kutyaszörf világbajnokságot. Igen, jól hallottátok, négy lábúak pattantak szörfdeszkákra, és nem csak egyéniben, hanem párosban is, kutya a kutyával, vagy épp kutya az emberrel. Azt számíthat, hogy mennyi ideig bírják a hullámokon, és még trükkökre is járt a pluszpont. A 15-20 indulót négy méretosztályban indították, vagyis volt itt minden a tacskó szörftől a Bernát-hegyi hullám lovaglásig. Szóval, hogyha legközelebb a Balatonon azt látod, hogy a kutya felugrik a deszkára, ne lepődj meg, lehet, hogy titokban edz a világbajnokságra.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zené és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól jövök, addig is legyetek jókat, tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Varsói és a Szófiai állomáshely vezetője is az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint Így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a kressz átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön ütemben két lépcsőben javasolná a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatát. Bár a kormány még nem tárgyalta a kérdést, a tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet és a közeljövőben élni fog a célzott kressz módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között. Miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot. A tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szene?
3: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: jön meg.
1: Az a baj,
0: mert nem tudsz sodorni.
1: Az a baj,
0: akkor meg minek kész?
1: Ez a baj.
0: Tüzet is én adjak?
1: Az a baj.
0: Azt hiszed, hogy füves?
1: Az a baj.
0: Mert nem láttál még ilyet?
1: Az a baj.
0: Ezt mindig el kell mondanom?
1: Ez a baj.
0: Szerinted még nem unom?
1: Ez

0: Istentől kértem.
1: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 6-a szombat déli 12 óra van. Új bérlő költözhet az egykori lencsési postára. Megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Békés Csabán. Gyertyagyújtással emlékeztek a szolgálat közben elhunyt motoros rendőrre. Karibi diákok töltöttek több napot Békés Csabán az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Fejér Géza tér 2 szám alatti korábban postaként működő épület 2022 őszén zárt be, és azóta is üresen állt. A Békéscsabai képviselőtestület májusi közgyűlésén döntött az évek óta húzódó ügy lezárásáról, az ingatlant a Bétel alapítvány veheti bérbe. A testület hosszasan tárgyalta az épület sorsát, mivel az elmúlt 4 évben több elképzelés is felmerült a hasznosítására. Időközben a Bétel alapítvány is jelezte igényét az ingatlanra. A kuratórium elnöke Bonnyai Sándor elmondta, hogy az alapítvány 32 éve működteti a Gadaraházat, amely mentális nehézségekkel élő békéscsabaiak számára nyújt nappali és közösségi ellátást. Kifejtette, hogy a jelenlegi Becsei utcai ingatlan 2 éve eladóvá vált, megvásárolni nem tudták, ezért új helyet kerestek. Hozzátette, hogy az önkormányzattal együttműködve számos épületet megtekintettek, de egyik sem bizonyult megfelelőnek a szociális ellátás feltételeihez. A képviselőtestület végül 10 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta az alapítvány kérelmét. Az új helyszínen továbbra is nappali ellátás működik majd, ehhez mintegy 5,5 millió forint értékű átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 000 forint bér